forradalom az Isten teneneké. Körműveseg sátáni munkája. Ki a Szentföldön élsz?